menya mensem enye dwesem wahene bi ayɛyɛ bregye wɔ ne kurom a yɛse wɔ mɛtwa ahomam wato kurom w'asase nyinaa tɔn atɔn yɛfɛ ne sɛ